0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak rövidesen a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának kínálatáról. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület hétvégi magyar-horvát népzeneműhelyéről, egy bécsi Széchenyi megemlékezésről és tudományos napról, valamint egy kis ízelítővel is készültem ma esti színes kultúránk adásunkból, melynek vendége Varró Dániel. Tartsanak velem! Már szeptemberben megkezdődtek a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának őszi programjai, októbertől pedig új nyelvtanfolyamok indulnak. Somogyi Attila, a szervezet vezetője elmondta, a népfőiskola jelenleg a népcsoportok házába költözik, ahol a kurzusaik jelentős részét is tartani fogják. Novemberben jubileumot is ünnepelnek. Erről és a programjaikról is kérdeztem Somogyi Attilát, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának vezetőjét.
2: A programok már most elkezdődnek szeptemberben, a nyelvtanfolyamokat viszont októbertől indítjuk. Egyes rendezvények már most megtörténtek, volt egy történelmi sétánk már a Rohonci hegységben, aztán szerdán lesz a Magyar Nyomok Bécsben, kirándulás és tanulmányi séta Bécsben. A tanfolyamoknál az a különleges, hogy közben a népfőiskola most átköltözik a régi irodájából a népcsoportok házában, az még folyamatban van, és reméljük, hogy szeptember végéig befejezzük az átköltözést, mivel akkor kezdjük a tanfolyamokat a házban is. Ne? Lesz egy magyar kezdő tanfolyam, ami már fix, hogy kedden, október 6-án 18 órától kezdődik, és ha vannak még érdeklődők, nyugodtan lehet még jelentkezni. A többi programok, a nyelvtanfolyamok részben a házunk kívül is lesznek tartva, mivel hát annyi előadó terem nincs az új házban, és bérelünk más helyeken is előadó termeket, mert a régi helyünkön is vannak még kurzusok, amik ott futnak. És a megnyitásra már készülünk, a Őri Banda föl fog lépni a 26-ai megnyitón, ami egy időben is az Európai Nyelvek napja, szeptember 26. Tartunk egy kis nyílt napot is, meg lehet nézni az irodánkat, illetve az új helységet, és továbbiakban az Őri Bandának az idén a 25 éves fönnállásának a jubileumát megünnepeljük. Ez egy rendezvény keretében fog történni. November 14-én megtartjuk a már hagyományos őrvidéki mulatságot, vártam mulatság keretében. Ott föl fog lépni jubileumi programmal a Őri Banda, és ami különleges program, ami az idei egész éves tevékenységünket is egy kicsit különlegesét csinálja, kiadunk egy új burgenlandi magyar népzene könyvet, a burgenlandi magyarok zenéje hagyományairól szóló fölmérést, illetve kutatást, ami 2004-től 2006-ig Rák Béla által meg lett csinálva Burgenlandban. Ő bejárt az egész magyar nyelvű területet Burgenlandban, is fölvette az embereket. A részben már ezek nincsenek köztünk, és annál értékesebb ez az anyag. Ez folytatja azt a program sorozatot, illetve azt a projektet, hogy a burgenlandi magyar népzene és népdal újraélesztéséhez tartozik, amit már több mint 30 éve most csinálunk a Burgenlandi Magyarok Népfőiskoláján. Tehát ezek lennének a fontosabb, legfontosabb dolgok, amire föl szeretnénk hívni a figyelmet. Várjuk a vendégeket, a érdeklődőket, és természetesen a tanfolyam résztvevőket is a sok érdekes programra, amit egyébként a honlapunkon is, még a népfőiskolai programban, a Landesverbandtól, a tartományi ernyőszervezettől is meg lehet nézni füzetformában is, meg digitálisan a honlapokon.
1: Interkulturális népzenei műhelyt tartott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőőrött a hétvégén. A BMKE népzenészei a magyarországi horvát zsidány fiatal tamburásaival találkoztak, hogy őrvidéki magyar és horvát népdalokat tanuljanak egymástól. A foglalkozáson magyar dalok tambura kísérettel, horvát népdalok pedig hegedűn szólaltak meg. A közösen feldolgozott dallamok a szerelemhez és a lakodalmi szokásokhoz kapcsolódtak, amelyeknek a határ mindkét oldalán ismert helyi változataik vannak. A népzenei műhely október 17-én folytatódik. Ma Bécsben Széchenyi István születésnapja alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést, a Magyar Nagykövetség és a Bécsi Collegium Hungaricum délelőtti magyar nyelvű programján beszédek hangzottak el, majd megkoszorúzták Széchenyi szülőházát a Herrengasszén. Délután angol nyelvű szakmai fórumot rendeztek, Adatvezérelt világ címmel, ahol Széchenyi örökségét a mesterséges intelligencia, az adatgazdaság, a digitális bizalom és a jövő pénzügyi rendszereinek kérdéseivel kapcsolták össze. Az előadók és a pódium beszélgetés résztvevői azt vizsgálták, milyen szerepe lehet az adatoknak a jövő gazdaságában és döntéshozatalában. A rendezvény szakmai párbeszédet kezdeményezett arról is, miként értelmezhető Széchenyi István gondolkodása a 21. század technológiai és társadalmi kihívásai között. Lehet, hogy ma már előfordult, de a napokban nagy valószínűséggel hallhatnak majd az égen nagy sebességgel elrepülő katonai repülőket. Ezen a héten ugyanis nagyszabású Eurofighter hadgyakorlatot tart a Bundesheer Burgenlandban, valamint Alsó-Ausztria és Tájerország egyes részein. A gyakorlaton három Eurofighter vadászgép, drónok és légvédelmi ágyúk vesznek részt, összesen 500 fő bevonásával. A fő gyakorlótér Pinkafeld-Pinka fő környéke lesz, ahol 150 katona vesz részt a műveletekben. A gyakorlat célja az ország katonai védelmének erősítése és az osztrák határok biztonságának garantálása. A hadgyakorlat péntekig tart.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma este újabb résszel jelentkezik színes kultúránk adásunk, melynek vendége Varró Dániel. Játék a nyelvvel, így jellemezhetnénk talán legjobban Varró Dániel költészetét. A formának és a paródiának egyaránt mestere, számos műfajban megmutatta már a tehetségét, legyenek azok versek, gyermekversek, színdarabok vagy műfordítások. Az Achtungern keretében első alkalommal látogatott el a bécsi magyarokhoz. Kolléganőm Weber Katalin is ott járt, aki Varró Dánielt kérdezte, most ebből készültem egy kis részlettel.
3: Mikor dől el az, hogy kinek fog szólni a költemény? Tehát, hogy mindenkinek, vagy gyerekeknek, vagy inkább felnőtteknek?
4: Hát ez nagyon jogos kérdés, szerintem főleg az én esetemben, mert én hát főleg amíg nem voltak gyerekeim, addig hát mindig a saját szórakoztatásomra írtam, és hát nehéz volt eldönteni. Tehát az első könyvemet azt felnőtteknek írtam, azt gondoltam, hogy egy felnőtt verses kötet, és nagyon sokan mondták, meg írták is, hogy nagyon gyerekesek. Volt, ahol azt írták, hogy én a posztinfantilizmusnak vagyok a képviselője. És aztán a második könyvem, amit meg gyerekeknek szántam, az a Túl a Maszathegyen volt, arra meg sokan mondták, hogy ez nagyon felnőttes. Tehát, hogy kicsit felnőttes gyerekverseket és gyerekes felnőtt verseket írok valószínűleg, de hát amióta vannak gyerekeim, és most már van három kisfiam, akkor azóta azt hiszem, hogy azért jobban megtalálom tényleg a gyerekekkel a hangot, de nagyon örülök annak, hogy azokat a könyveimet is szeretik a gyerekek, amik hát nem kifejezetten úgy írtam, hogy ez most mondjuk 2-3 éves korosztálynak szól, hanem hát ami így az én saját gyerekes énemből kijött.
3: A saját gyerekek, azok jobban megihletik az embert, esetleg ugye a tulajdonságaik is, hiszen minden gyerek más tulajdonképpen.
4: Hát ez teljesen így van, nekem három kisfiam van, és teljesen három különböző karakter, és hát én rengeteget merítek is belőle, illetve hát nyilván nekik írtam ilyen mondokákat, és aztán később ilyen verses meséket, és kifejezetten hát az ő nagyon különböző és vicces hát, karakterüket használom, tehát és sok dicséretet kaptam, hogy egy-egy ilyen verses mesében milyen, mondjuk van egy kíváncsi óra, a Törpe című mese az egyik könyvemben, és hogy az többen mondták, hogy ez milyen jó karakter, és ez igazából egy-egybe a középső kisfiamról mintáztam, tehát nagyon, nagyon sokat merítek belőlük, meg hát abból, azokból a jó pofaságokból is, amiket mondanak, meg abból is, hogy milyen, igen, tulajdonságaik, meg milyen hóbortjaik vannak, úgyhogy igen, kimeríthetetlen ihlet forrást jelentenek a gyerekeim.
1: A Varró Dániellel készült teljes beszélgetést tehát ma esti színes kultúránk adásunkban hallhatják, amely 20 óra 30 perckor kezdődik, itt a Rádió Burgenlandon. Az interjút adásunk után podcast formájában is meghallgathatják.
0: Időjárás.
1: Észak-Burgenlandban többfelé felhős lesz az ég, helyenként néhány esőcsepp is előfordulhat. Délen ugyanakkor naposabb idővel ér véget a mai nap. A szél éjszakára mérséklődik, de teljesen nem áll el. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul. Holnap, vagyis kedden továbbra is hűvös, élénk északnyugati, illetve északi szél fúj. A csúcshőmérséklet csupán 16-20 fok között várható. A napsütéses és felhősebb időszakok váltakoznak. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Színes kultúránk adásunkban Weber Katalin várja önöket 20 óra 30 perctől. Az imént Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok önöknek!

0: Színes kultúránk.
1: Játékos versek, humoros mesék, szóviccek. Mai vendégünk a nyelvi poénok nagymestere.
2: Viszonylag gyakran jutnak eszembe ilyen badalságok, meg hát sokszor inkább ilyen rímek formájában, hogy mondjuk elmentünk az állatkertbe, és akkor ott minden állatról valamilyen badalság eszembe jutott, hogy szép állat a panda, csak egy kicsit randa, meg ilyesmi, tehát hogy ezek nyilván így csak úgy kipattantak.
1: Jó estét kívánok! Hétfői Színes kultúránk műsorunk legújabb kiadásával. Weber Katalin vagyok, köszöntöm kedves hallgatóinkat! Játék a nyelvvel. Így jellemezhetnénk talán legjobban Varró Dániel költészetét. A formának és a paródiának egyaránt mestere, számos műfajban megmutatta már tehetségét, legyenek azok versek, színdarabok vagy műfordítások. Varró Dániel a magyar kortárs költészet kiemelkedő alakja, akiért éppen humora miatt a kritika és a közönség egyaránt rajong. Első verseit már diákként 12 évesen írta. A József Attila díjas költő immár több mint 2 évtizede van jelen a magyar irodalomban. Egy magyar költő számára bizonyára minden alkalommal kihívás, ha külföldön, külföldi magyarok előtt vesz részt egy író-olvasó találkozón. Linzben már többször is megfordult, a bécsi magyarok pedig a közelmúltban az Acht Ungarn fesztiválon találkozhattak vele először, ahol többek között legújabb kötetéből, az Igen, igen, ja nem címűből is felolvasott. Vajon ugyanúgy működtek a szójátékok Bécsben is? Mit is jelent egy költőnek, amikor versei egy másik országban magyar közönség előtt hangzanak el? Varró Dánielt Bécsben erről is kérdeztük.
2: Mindegyik állatról tudom, mit mond, a méhecske zümmög, a dongó meg dong, a malac az röfög, a mackó az brummog, az orszarvú semmit sem mond, mert ő undok, a tehén az ugyebár azt mondja mú, a kiskakas azt mondja kukurikú, a kiskutya ugat, a kiscica nyávog, a kecske az mekeg, a bárány az hápog, ja nem, ez butaság, elnézést kérek, a kiskacsa hápog, a bárány meg béget.
3: Milyen gondolatokkal jött, mennyire volt más itt fellépni?
2: Hát nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyire fogják jól fogadni, megvenni, és hát azt láttam, hogy persze kisebb gyerekek is voltak, tehát ilyen kisebb gyerekes családok, és hogy mindenki nagyon szépen figyel, de talán főleg az elején olyan kevésbé volt közvetlen visszajelzés, kevésebb dolgon nevettek, azt gondolom, hogy talán vagy úgy lassabban jutnak el, mert nekem sok ilyen nyelvi leleményre, meg szójátékra épülő dolog van, és ezt már például korábban is megfigyeltem, nyilván ez magától értetődő, tehát mondjuk azért voltam, például a Linzbe ott már voltam többször, meg Németország, meg itt-ott, és hogy általában azért nyilván, hogyha valakik nem Magyarországon laknak hosszabban, vagy a gyerekek itt nőnek föl, akkor lehet, hogy az én ilyen szójátékos költészetem az nehezebben fogadják be, de hát aztán nagyon-nagyon okosak voltak, és nagyon ügyesek voltak, és nagyon feloldottak a végére, úgyhogy nekem jó élmény volt, meg valószínűleg van egy csomó ilyen utalás, ilyen klasszikus magyar, tehát ilyen magyar költői hagyomány, még az ilyen gyerekversenyben is eléggé használom, meg szeretek ilyen dolgokat csinálni, és akkor nem biztos, hogy minden olyan gyorsan itt leesik, de borzasztó kedves, jó fejközönség volt, szóval én úgy éreztem, hogy azért végül is nem sikerült rosszul, de ez talán azért egy ilyen érezhető különbség volt, hogy vagy lehet, az is lehet, hogy olyan jól neveltebbek a gyerekek, tehát hogy úgy hallgatnak, és Magyarország meg ilyen viháncolósabbak.
3: Azt hiszem, egy vadonatúj könyvet is elhozott.
2: Igen, idén jelent meg az Igen, igen, ja nem című könyvem, ami egy folytatása tulajdonképpen a Nem, nem, hanem című hasonlóan felépülő könyvnek, ami hát mondjuk ilyen találós kérdésszerű, vagy hát az a lényeg benne, hogy hogy vannak benne direkt butaságok, amiket a gyerekek kijavíthatnak, és ezt általában nagyon, nagyon szeretik. Agó Csidis illusztrálta mind a két könyvet, ezt az újat is, az Igen, igen, Janemet. Ez szerintem nagyon szép és nagyon helyes, és itt is úgy éreztem, hogy ez okozta az áttörést, tehát amikor ezt olvastam, akkor már úgy jobban reagáltak a gyerekek, meg jobban érdekelte őket, mint a talán kicsit ilyen komolyabb, meg hát ilyen nagyobbaknak való Túl a Maszathegyen, ami ilyen komolyabb verses meseregény.
3: Mikor dől el az, hogy kinek fog szólni a költemény? Tehát, hogy mindenkinek, vagy gyerekeknek, vagy inkább felnőtteknek?
2: Hát ez nagyon jogos kérdés, szerintem főleg az én esetemben, mert én hát főleg amíg nem voltak gyerekeim, addig hát mindig a saját szórakoztatásomra írtam, és hát nehéz volt eldönteni. Tehát az első könyvemet azt felnőtteknek írtam, azt gondoltam, hogy egy felnőtt verses kötet, és nagyon sokan mondták, meg írták is, hogy nagyon gyerekesek. Volt, ahol azt írták, hogy én a posztinfantilizmusnak vagyok a képviselője. És aztán a második könyvem, amit meg gyerekeknek szántam, az a Túl a Maszathegyen volt, arra meg sokan mondták, hogy ez nagyon felnőttes. Tehát, hogy kicsit felnőttes gyerekverseket és gyerekes felnőtt verseket írok valószínűleg, de hát amióta vannak gyerekeim, és most már van 3 kisfiam, akkor azóta azt hiszem, hogy azért jobban megtalálom tényleg a gyerekekkel a hangot, de nagyon örülök annak, hogy azokat a könyveimet is szeretik a gyerekek, amiket nem kifejezetten úgy írtam, hogy ez most mondjuk 2-3 éves korosztálynak szól, hanem hát ami így az ilyen saját gyerekes énemből kijött.
3: A saját gyerekek, azok jobban megihletik az embert, esetleg ugye a tulajdonságaik is, hiszen minden gyerek más tulajdonképpen.
2: Hát ez teljesen így van, nekem 3 kisfiam van, és teljesen 3 különböző karakter, és hát én rengeteget merítek is belőle, illetve hát nyilván nekik írtam ilyen mondokákat, és aztán később ilyen verses meséket, és kifejezetten hát az ő nagyon különböző és vicces hát karakterüket használom, tehát és sok dicséretet kaptam, hogy egy-egy ilyen verses mesében milyen, mondjuk van egy kíváncsi óra Törpe című mese az egyik könyvemben, és hogy az mennyi, többen mondták, hogy ez milyen jó karakter, és ezt igazából egy-egybe a középső kisfiamról mintáztam, tehát nagyon, nagyon sokat merítek belőlük, meg hát abból, azokból a jó pofaságokból is, amiket mondanak, meg abból is, hogy milyen, igen, tulajdonságaik, meg milyen hóbortjaik vannak, úgyhogy igen, kimeríthetetlen ihlet forrást jelentenek a gyerekeim.
3: Ezek a szóviccek, ezek ugye annyira sajátosak és annyira jólesőek. Ezek mikor jutnak az eszébe? Szinte állandóan? Tehát van ilyen, hogy az ember megy az utcán, nem az ember, hanem ön, ez esetben Varó Dániel, és mindig eszébe jut valami?
2: Viszonylag gyakran jutnak eszembe ilyen badarságok, meg hát sokszor inkább ilyen rímek formájában, és hát akkor ezeket átvel könnyen, arra jöttem rá, hogy könnyen elfelejtem, ezért akkor gyorsan beszoktam pötyögni a telefonomba, és igen, hát készültek itt ciklusok, hogy mondjuk elmentünk az állatkertbe, és akkor ott minden állatról valamilyen badarság eszembe jutott, hogy szép állat a panda, csak egy kicsit randa, meg ilyesmi, tehát, hogy ezek nyilván így csak úgy kipattantak ott a fejemből, de hát mondjuk vannak olyan, mondjuk egy hosszabb verses mesét, azt csak úgy lehet írni, hogy akkor ott nekiülök, és komolyan. Tehát az másfajta, mint amikor csak ezek a kis sziporkák jönnek.
3: Azt hiszem, említettem már ugye ezt a könyvet, Túl a Maszathegyen, ez, ha én jól olvastam, akkor ezen áttörést is jelentett, azt hiszem, ezt mindenki ismeri, sőt, ebből egy báb musical is készült.
2: Igen, pedig, igen, hát ez nagyon rég volt, több mint 20 éve, amikor 2003-ban jelent meg a Túl a Maszathegyen, és igen, a Báb Színházban volt belőle egy előadás, amire a Presser Gábor kérték fel zeneszerzőnek, és ő elvállalta, mert kiderült, hogy pont megkapta karácsonyra a Maszathegyet, és olvasta, és tetszett neki, úgyhogy egy csodálatos zenét írt hozzá, ilyen CD-meselemez is megjelent belőle, még a Garas Dezső olvasta föl, és mindenféle nagyszerű énekesek énekelték föl, azt nagyon sokan szeretik, és aztán még lett belőle egy ilyen élőszereplős, kicsit kibővített ilyen mese musical is ebből a Maszathegyből, amit azóta is játszanak több színházba, úgyhogy ez ilyen meglepően nagy karriert futott be, nagyban köszönhetően a Pici bácsinak és a csodálatos zenéjének.
3: Kinek ír szívesebben, felnőtteknek vagy gyerekeknek?
2: Hát egyrészt mondtam, hogy ez nem válik annyira élesen el nálam. Hát mostanában azt hiszem, hogy a gyerekeknek írok szívesebben. Nyilván a saját gyerekeimet is próbálom szórakoztatni, és akkor remélem, hogy ezt más gyerekek is élvezni fogják. De az az igazság, hogy amikor mondjuk olyan is van, hogy a saját magam szórakoztatására írok valamit, és azért abból is inkább gyerekeknek szóló dolgok kerekednek ki mostanában, bár azért nyilván öregszem, és akkor kicsit vált ez, de mostanában egyértelműen gyerekeknek írok szívesen.
3: Talán ők a hálásabb közönség is, vagy mit tanulhatnak a felnőttek a gyerekektől? Mit írna szívesen, mint egy üzenetet?
2: Igen, engem tényleg borzasztóan szeretem a gyerekeknek ahogy ők nézik a világot, ahogy ők látják, minden gyereknek vannak ilyen nagyon érdekes mániái, csúnyán mondva, vagy az, hogy ki mire van rákattamva, nagyon csodálatosan jó fejek szerintem a gyerekek, viszont sokat is írnak engem gyerekekhez, és amikor van olyan része, hogy akkor egy íróolvasó találkozó végén, akkor a gyerekek, ugye akkor van az, hogy lehet kérdezni az írótól, és a felnőttek mindig nagyon hasonló unalmas dolgokat, hogy meg lehet-e élni a költészetben, és a gyerekek meg mindig meg tudnak lepni azzal, hogy olyat kérdeznek, hogy ami eszembe nem jutott volna, melyik a legrosszabb verse, meg nem tudom, de nagyon cukikat tudnak kérdezni, és mindegy, szóval igen, szerintem rengeteget lehet tanulni a gyerekektől, és én nagyon próbálom tudatosan őrizni így magamban a gyerekséget, ami szerintem úgy általában a költészetben segít, hogyha az ember tudja ilyen gyerekszemmel nézni a világot, így meg, hogy a gyerekeknek szeretek írni, így meg főleg, úgyhogy ezért is hálás vagyok a saját gyerekeimnek, hogy segítenek megőrizni ezt a gyerekséget, játékosságot.
3: Apropó gyerekség, gyerekek, ön is 12 éves volt, ha jól olvastam, amikor az első vers megszületett. Ehhez kell egyfajta tehetség, ugye írni sokan próbálkoznak általában prózát.
2: Hát sok minden tanulható is a versírásban is, tehát ugye vannak ilyen mindenféle formai szabályok, meg különböző versformák, meg hogy mi számít jó rímnek, meg tiszta rím, tanuljuk az iskolába is ezeket, csak általában a verstan az nem sok mindenkit szokott megmozgatni, engem ez mindig nagyon érdekelt, és azt hiszem, hogy nekem, tehát hogy jó fülem van ehhez, hogy mindig nagyon könnyen is tanultam verset az iskolában, tehát még mielőtt igazából úgy tudtam volna ezekről, hogy mondjuk melyik versformát hogy hívják, vagy melyik, ez most a jambikus lejtés, ez most a nem tudom, daktikus lejtés, anélkül is hallottam és tudtam olyat írni, úgyhogy szerintem igen, ez volt, hogy talán jó ritmusérzékem van, vagy jó fülem van a versíráshoz, de hát amúgy meg nagyon sokféle dolog lehet jó, mert lehet, hogy valakinek nincs jó füle, de például nagyon vizuális, és nagyon jó képeket tud, költői képeket, nekem például ilyen tehetségem nincsen, de azt gondolom, hogy nagyon sokféle módon lehet jó verset írni. Csak azért mondtad, hogy ha valaki mondjuk valakit érdekel a versírás, de fél, hogy valami neki nincs tehetsége, szerintem nem kell, mert hogy pont az benne az érdekes, hogy minden költőnek más a hangja, és minden költő mástól jó, amit ír, úgyhogy sokféleképpen lehet szerintem jó költő valaki.
3: Most úgy örülök, hogy azt nem kérdeztem meg eddig, hogy ugye meg lehet-e élni a költészetből, de én akkor inkább azt kérdezném, hogy van, létezik ilyen, hogy kedvenc vers, most a saját közül?
2: Hát kedvenc könyv, ezt jobban meg tudom mondani, mert abból is már egész sok könyvem megjelent, már 20-hoz közelít, és van egy Szomjastról című skandináv kis verses mesegyűjtemény, ilyen vikinges mesék vannak benne, én arra szerintem az a legjobban sikerült, arra vagyok a legbüszkébb, a gyerekeimnek is az a kedvence, gyönyörűenek az illusztrációk is, Maros Krisztina illusztrált őket, de amúgy egy-egy versel azért nehéz megmondani, mert általában az szokott lenni, hogy amit utoljára írtam, az a kedvencem, vagy amit éppen írok, akkor kell is, hogy ilyen lelkes legyek, és általában úgy érzem, hogy na most ez a legjobb, amit írok, meg nyilván ahhoz vagyok a legközelebb, és akkor attól vagyok lelkes, hogyha sikerült, hogyha általában mindig az utolsó szokott a kedvencem lenni.
3: És ki a kedvenc költő esetleg, vagy költemény, hogyha a világirodalomra gondolunk?
2: Hát nagyon sok van. Én nagyon szeretem az ilyen hosszabb, fecsegős versbeszédet, tehát mondjuk a világirodalomból hát a Puskin és az Anyegint mondanám, amit nekem nagyon nagy kedvencem, és legalább százszor olvastam, és a magyar költészetben hasonlóból azt mondanám, hogy Petőfinek a Helységkalapács, ami szerintem ott talán a legviccesebb, vagy biztos, hogy az egyik legviccesebb mű a magyar irodalomban, és egy csodálatos eposzpar. Ugye szeretem, aminek jó humora van, meg valami érdekes, jó versformája, és hogyha valamilyen fecsegős versbeszéd, ez nagyon közel áll hozzám.
3: Mennyire fontos a vicc, a humor?
2: Nyilván nem szeretek ilyen nagy általános okosságokat megfogalmazni, tehát nem tudom, mennyire fontos. Az biztos, hogy nekem fontos, az életben is nehezen, vagy olyan gyanakodva viszonyulok ahhoz, akinek nincs humora, vagy nincs öniróniája, vagy legalábbis nehezebben találom meg vele a hangot, és én amikor olvasok, akkor is olyat olvasok szívesen, aminek van humora, és igen, írni is olyat szeretek, de hát nyilván ez is, ami az egyik embernek vicces, az a másiknak nem, tehát nyilván ebben nagyon sok szubjektív dolog van, de igen, tehát tőlem távol áll az ilyen nagyon túlzott komolyság, vagy aki nagyon komolyan veszi magát, vagy nagyon száraz karót nyelt, az ahhoz úgy nehezebben tud kapcsolódni.
3: Mennyire ajánlaná azt, ha valaki külföldön él, hogy azért ne csak próbáljon beszélni, beszélgetni, hanem olvasson sokat, tehát magyar irodalmat, mennyire segít abban, hogy meg tudjuk tartani egyrészt ugye a szókincsünket, másrészt azt, hogy megértsünk vicces írásokat is, szövegeket is.
2: Hát szerintem itt el volt rejtve a válasz a kérdésben, tehát nagyon sokat segít, hát ezt annál is tudom, hogy ugye nyilván azért, mert ugye én is könyveket írok, én nagyon szeretem a könyveket, nekünk nagyon sok könyv, és az összes, tehát a gyerekeimnek nagyon sokat olvastam kiskoruktól fogva, és minden este volt mesolvasás, általában több is, és hát mind a három kisfiamnak az összes óvónéni, tanítónéni, minden kiemelték, hogy milyen nagy a szókincsük, milyen szépen fejezik ki magukat, tehát nyilván az olvas ez az egyik ilyen hozadéka, úgyhogy noha én nem éltem külföldön, nyilván vannak barátaim, és ők náluk is azt látom, hogy olvasnak sokat a gyerekeknek, meg próbálják is elvenni a gyerekeiket, hogy olvassanak magyarul, és azt hiszem, hogy ez igen, nyilván szorosan összefügg azzal, hogy mennyire beszélnek szépen, vagy mennyire marad meg a szókincsük, és ilyesmi. Úgyhogy, de hát nyilván hazabeszélek, de én azt gondolom, hogy érdemes minél többet olvasni magyarul. És csodálatosan gazdag a magyar gyerekirodalom, hát a felnőtt is, de mondjuk a gyerekirodalom tudom mondani, tehát hogy szinte nehéz mellé nyúlni, mert nagyon-nagyon egyre több jó mesekönyv, meg verses kötet gyerekeknek jelenik meg szerintem, úgyhogy van miből válogatni.
3: Mi lesz a következő? Dolgozik jelenleg is valamin, vagy milyen gyorsan születik meg egy-egy új könyv?
2: Hát nem olyan gyorsan, tehát vannak olyan könyvek, amik ilyen hosszabbak, amiken több évig is szoktam dolgozni, és nem vagyok olyan nagyon gyors. Hát jövőre leszek 50 éves, és akkor egy olyan könyvet tervezek, amely egy ilyen régi versciklusom, már az első verses kötetemben voltak ilyen, hát ilyen átíratok, parafrázisok, hogy a Boci-Boci Tarkát megírtam különböző költők hangján, hogy különböző magyar költők, meg klasszikus költők, és akkor ebből ezt szeretném ehhez írni annyit hozzá, hogy akkor 50 darab legyen, és akkor abból remélem, hogy egy ilyen kis, hát szintén remélem, hogy ilyen humoros vagy játékos kis költészet történet kirajzolódik belőle a Boci-Boci Tarkán keresztül, ezt tervezem. Köszönöm.
1: Varó Dánielnek megköszönöm a beszélgetést, és akkor várjuk a folytatást, jó munkát kívánok hozzá. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét, viszont hallásra!